Sisztok, kapszekár, a vívó szavagát, oda ment. A fiedetőnek lyózt a szokú, kenők sztoha, van-e pet? Osz mein a rúd. A hát sütnsz meg, hinetnsz.